Aggódj rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

0: Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. Bassfm.hu.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Oké, rendben. Kaja. Rockstar vagyok, ez az élet menetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Mivel sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejtett.

96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: Pesten kívül is. Bizfm.hu.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénze meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb adni,
1: ja, mint ja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Visszaküldte az államfő az egészségügyi törvénymódosítást. Csalók élnek vissza a máltai nevével. Érkezik az erőművek éjszakája. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem írta alá a köztársasági elnök az egészségügyi törvénymódosítást, visszaküldte azt az országgyűlésnek megfontolásra. Baka András kifogásolja, hogy az előírások korlátoznák a szakmai kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Szerinte erről a kamaráknak saját hatáskörben kellene dönteniük. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, mérlegelik a

0: köztársasági elnök észrevételeit. Felmentették az adóhatóság bűnügyi főigazgatóságának két vezetőjét. Mai hatállyal távozik a NAV-tól Domokos Ferenc dandártábornok és helyettese Szűcs Gábor László ezredes. A jogszabály szerint a megbízás indoklás nélkül visszavonható. Csalók trükköznek a máltai szeretetszolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a lakhatási programjukban résztvevő családokat, magukat a szeretetszolgálat képviselőinek kiadva. Kikérdezik az ajtót nyitókat, és iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek tőlük, majd azokról felvételeket készítenek. Arra figyelmeztet a karitatív szervezet, hogy a lakosság mindig kérje a máltai igazolványt, mielőtt ismeretleneket enged be. Megtartják az erőművek éjszakáját. Idén több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. A szakemberek vezetéseket tartanak az érdeklődőknek, megismertetve az energiatermelés és eloszlás folyamatait az áram, hő, ivóvíz vagy földgáz szolgáltatóknál. A programra ma még lehet regisztrálni. Tegnap lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól, hangsúlyozta az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente államtitkár.
1: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg.
0: Folytatódik a napos idő, legfeljebb kevés felhő lehet csak az égen, eső nem érkezik. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt marad. 24-25 fok körüli értéket mérhetünk délután. Holnap is jó részt derűs lesz az ég felettünk, 22 és 27 fok között alakulnak a maximumok. Szombaton is száraz idő várható, csak az Alpok alján fordulhatnak elő élénk széllökések. Vasárnap a hűvös reggelt követően akár 28 fokig is melegszik majd a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 96.4 96.4 Beats FM. Rap, Hip-Hop, R&B.
1: Astro, no.

0: 76.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Fókuszban a merrák elleni küzdelem. Változik a vármegyék elnevezése. Kezdődik a nemzeti vágta. A mikrofonnál Gál Ildikó. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
2: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik, ezeknek a száma enyhén emelkedik, és sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között. Van, de ez a szám stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyíthatott.
1: Döntött a bíróság Sezták Miklós korábbi miniszter ügyében. Elrendelte a KDNP-s országgyűlési képviselő letartó

0: letartóztatását 30 napra. Hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Közben Hankó Balázs letartóztatását is indítványozta az ügyészség. A volt minisztert az NKA ügy miatt hallgatták ki. A héten mindketten úgy nyilatkoztak, nem követtek el bűncselekményt, a Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. Megye helyett vármegye, főispán helyett pedig kormány megbízott. Az elnevezések visszaállításáról szóló alaptörvénymódosítást nyáron fogadta el a parlament. A rendelkezés a közigazgatásban is változásokat hoz, az elnevezések fokozatosan módosulnak majd. Az ügyintézésekben nem lesz változás, és a személyes okmányokat sem kell cserélni a megyék visszatérése miatt. Hétvégén újra nyeregbe pattannak Szilvásváradon. Ismét megrendezik a Nemzeti Vágtát a Lipicai Lovas Központban, ahol a felnőttek mellett kishuszárok és huszár gyerekek is megmérettetik magukat. Emellett hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is lesz. A kétnapos programot lovas bemutatók, történelmi csata jelenet és felvonulás színesíti. A felnőttek döntője vasárnap délután kezdődik. Ingyen bubizhatnak a Budapest góbérletesek. A BKK applikációjában vásárolt, legalább 30 napos, érvényes bérlettel rendelkezők havonta 10 félórás díjmentes molbubi utazásra jogosító kupont igényelhetnek. Ezeket e-mailben kapják meg az érintettek. Míg Európa nyugati részét viharos széllel és kiadós esőzéssel kísért hidegfront érte el, addig a Kárpát-medencében továbbra is az ilyenkor megszokottnál melegebb, derűs őszi idő uralkodik. Budapesten és térségében folytatódik a napos idő, a vénasszonyok nyara egész héten kitart, holnap is jó részt derűs lesz az ég felettünk, 22 és 27 fok között alakulnak a maximumok. Szombaton is száraz idő várható, vasárnap akár 28 fokig is melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
1: Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
3: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna act me, you understand?

0: yeke, dama, o yeke, jello, o yeke, jowo, o yeke, o yeke, e o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly.
2: Jó reggelt, Budapest, ez a 94 Base FM reggeli műsora, tartsatok velem ma is, a következő 4 órában szuper dalokkal készültem, amivel nyitok, Pifu Marics Peti, Schwindler.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. A bássák jól belőgték azt a spaceshipet, és egészen az űrig meneteltek. 2024. július 9-én jelent meg a dél-indiai két előadó, Hanuman Kind és Call Me. 600 millió lejátszás feletti eredménnyel büszkélkedhetnek a Spotify-on, de azért a YouTube-on sem kell szomorkodni, hiszen ott pedig 320 millió lejátszás felett, úgyhogy a semmiből csináltak egy globális lágért. Érkezik Hanuman Kind, Call Me, Big Dog.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ha megnézitek a következő dalhoz forgatott videóklipet, egyszerűen szerintem mindig magával ragad az a vibe, amit ez a videóklip sugároz, a hangzással kiegészülve, kéz a kézben pedig egy tökéletes formát alkot, úgyhogy gyakorlatilag a fülnek is jó, na meg persze a szemnek is. Érkezik Dash Young Fly közöse, és jön tőlük az Oh Mama, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Visszaküldte az államfő az egészségügyi törvénymódosítást. Csalók élnek vissza a máltai nevével. Érkezik az erőművek éjszakája. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem írta alá a köztársasági elnök az egészségügyi törvénymódosítást. Visszaküldte azt az országgyűlésnek megfontolásra. Baka András kifogásolja, hogy az előírások korlátoznák a szakmai kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Szerinte erről a kamaráknak saját hatáskörben kellene dönteniük. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, mérlegelik a köztársasági elnök észrevételeit. Felmentették az adóhatóság bűnügyi főigazgatóságának két vezetőjét. Mai hatállyal távozik a NAV-tól Domokos Ferenc dandártábornok és helyettese Szűcs Gábor László ezredes. A jogszabály szerint a megbízás indoklás nélkül visszavonható. Csalók trükköznek a máltai szeretett szolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a lakhatási programjukban résztvevő családokat, magukat a szeretett szolgálat képviselőinek kiadva. Kikérdezik az ajtót nyitókat és iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek tőlük, majd azokról felvételeket készítenek. Arra figyelmeztet a karitatív szervezet, hogy a lakosság mindig kérje a máltai igazolványt, mielőtt ismeretleneket enged be. Megtartják az erőművek éjszakáját. Idén több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. A szakemberek vezetéseket tartanak az érdeklődőknek, megismertetve az energiatermelés és eloszlás folyamatait az áram, hő, ivóvíz vagy földgáz szolgáltatóknál. A programra ma még lehet regisztrálni. Tegnap lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól, hangsúlyozta az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente államtitkár.
3: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg.
2: Folytatódik a napos idő, legfeljebb kevés felhő lehet csak az égen, eső nem érkezik. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt marad. 24-25 fok körüli értéket mérhetünk délután. Holnap is jó részt derűs lesz az ég felettünk, 22 és 27 fok között alakulnak a maximumok. Szombaton is száraz idő várható, csak az Alpok alján fordulhatnak elő élénk széllökések. Vasárnap a hűvös reggelt követően akár 28 fokig is melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Pap R&B, szuper csütörtököt és kellemes ébredezést mindenkinek. A mikrofonnál RP. Online is tudtok minket pörgetni báronnan, bármikor, bármely körülmények között. BaseFM.hu. Érkezik az fiatal hölgy, aki meghódítja lassan a világot. Chance, yeah. Bossap.

0: Vízközlekedés.
1: Szuper csütörtök reggelt és biztonságos haladást egész napra. Ugrunk Terézvárosban, ahol is egyirányosításra kell készülni a 6. kerületben, a Podmanicki utcában, amely közelesik a Teréz körúthoz, illetőleg az 5-ös utcához. Ha erre haladtok, ez az info mindenképpen jól jön. Érkezik Gangsta Zoli és a Kártel, és a 99-es klasszik, a jó, a rossz és a Kártel. Itt a 96-i Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.

0: a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat.
1: Két oldalon, mint Bad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Biszki Csempész Krúg, sose tudod, hogy ki van vele.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Az öreg Ábel a rengetegben ki tudja választani azt, hogy kivel kell jó dalokat csinálni. Ugye ez az igazi neve alapvetően The Weeknd-nek, és ő pontosan tudja, hogy Madonna a dal elkészülésekor 62 évesen is Madonna, és sokan felkapják rá a fejüket. Kiegészülve Playboy Carlival összerakta 2021-ben egy igaz slágert, amely azóta is hasít. Jön nálunk a Popular. Már is mutatom, hogy miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
0: ASAP Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
3: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
4: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 BSFM. Hírek.
5: Fókuszban a merrák elleni küzdelem. Változik a vármegyék elnevezése. Kezdődik a nemzeti vágta. A mikrofonnál Gál Ildikó. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
6: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik, ezeknek a száma enyhén emelkedik, és sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között. Van, de ez a szám stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyíthatott.
5: Döntött a bíróság Sezták Miklós korábbi miniszter ügyében. Elrendelte a KDNP-s országgyűlési képviselő letartóztatását 30 napra. Hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Közben Hankó Balázs letartóztatását is indítványozta az ügyészség. A volt minisztert az NKA ügy miatt ki. A héten mindketten úgy nyilatkoztak, nem követtek el bűncselekményt, a Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. Megye helyett vármegye, főispán helyett pedig kormány megbízott. Az elnevezések visszaállításáról szóló alaptörvénymódosítást nyáron fogadta el a parlament. A rendelkezés a közigazgatásban is változásokat hoz, az elnevezések fokozatosan módosulnak majd. Az ügyintézésekben nem lesz változás, és a személyes okmányokat sem kell cserélni a megyék visszatérése miatt. Hétvégén újra nyeregbe pattannak Szilvásváradon. Ismét megrendezik a nemzeti vágtát a Lipicai Lovas Központban, ahol a felnőttek mellett kishuszárok és huszár gyerekek is megmérettetik magukat. Emellett hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is lesz. A kétnapos programot lovas bemutatók, történelmi csata jelenet és felvonulás színesíti. A felnőttek döntője vasárnap délután kezdődik. Ingyen bubizhatnak a Budapest Go bérletesek. A BKK applikációjában vásárolt, legalább 30 napos, érvényes bérlettel rendelkezők havonta 10 félórás díjmentes MOL Bubi utazásra jogosító kupont igényelhetnek. Ezeket e-mailben kapják meg az érintettek. Míg Európa nyugati részét viharos széllel és kiadós esőzéssel kísért hidegfront érte el, addig a Kárpát-medencében továbbra is az ilyen

0: derűs őszi idő uralkodik. Budapesten és térségében folytatódik a napos idő, a vénasszonyok nyara egész héten kitart, holnap is jó részt derűs lesz az ég felettünk, 22 és 27 fok között alakulnak a maximumok. Szombaton is száraz idő várható, vasárnap akár 28 fokig is melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

alkalom. Hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom. De ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz. Ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak. Amikor nem ment meg ilyen jól, amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem. Amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első. Úgyhogy te mész.

0: közlekedés.
1: Kellemes reggelt és dinamikus csütörtököt mindenkinek. Október 1-én Árpi vagyok, mondom már is az infókat. Budára ugrunk, méghozzá a második kerületbe, ahol is sávlezárás nehezíti a haladást a Pasaréti úton, és lezárásra kell készülnötök a Ditró utcában. Mindkét irányban, hogyha haladtok, az info jól jön. Érkezik a Camptoni Kendrick Lamar és a Humble itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
1: Érkezik nálunk két vagány csajszí, és dominál egyébként a szőke hajszín. 155 millió feletti elérés produkált 2024 április 5-e óta. Jön nálunk Glorilla, Megan Thee Stallion nagy sikerű közöse, és érkezik a Wannabe. Itt a 96.4 Beast FM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Ebösszeírás kezdődik. Változás a teknél. Papagáj eledelt vizsgált a hatóság. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Kezdődik a kutyák összeírása Budapesten. Az app tartóknak kell adatot szolgáltatniuk több városrészben. A 7. és 8. kerületben mától kezdődik a munka, de sorra kerül a 6., a 3. és a 15., valamint a 13. kerület is. Az összesítés keretében minden 4 lábúról külön adatlapot szükséges kitölteni, akkor is, ha a gazda korábban már megtette ezt. Aki elmulasztja a teljesítést, az akár 150 000 forintos bírságra is számíthat. Mától az ORFK irányítja a teket, a terror elhárítási központ, önálló rendvédelmi szervezetként tehát megszűnik. Az országgyűlési őrség korábbi formájában szintén nem működik tovább. A személyvédelmi feladatait a TEK, az országház és más épületek, intézmények védelmét pedig a készenléti rendőrség veszi át. Változatlan az üzemanyagár itthon. Egy hetes stagnálás van a kutakon. A holtankoljak.hu információi szerint a 95-ös benzin átlagára 636 forint literenként, a gázolajért pedig átlagosan 709 forintot kérnek a kutakon, annak ellenére, hogy jelentős mozgás van a világpiacon. Gorcső alatt a papagáj eledelek. A Nébih a Magyarországon forgalmazott, hullámos papagájoknak szánt termékekből 19-et ellenőrzött, és mindegyiket biztonságosnak, valamint minőségileg megfelelőnek talált. Mindössze 4 áruval volt gond, ezeknek a címkéjén találtak kisebb hiányosságokat. A gyártóikat ezután felszólították a hibák kijavítására. Ma van az idősek világnapja. Ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy ezen korosztály valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében és a segítség időben történő megszervezésében mutatkozik meg, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltik a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak időzőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak és aktívan maradjanak benne.
1: Folytatódik a napos idő, legfeljebb kevés felhő lehet csak az égen, eső nem érkezik. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt marad. 24-25 fok körüli értéket mérhetünk délután. Holnap is jó részt derűs lesz az ég felettünk, 22 és 27 fok között alakulnak a maximumok. Szombaton is száraz idő várható, csak az Alpok alján fordulhatnak elő élénk széllökések. Vasárnap a hűvös reggelt követően akár 28 fokig is melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuperszonikus csütörtököt minden bészesnek. A mikrofonnál Erpi, jelen pillanatban 35. legnépszerűbb a hazai zenei listák között, és 4 hónap alatt 5 gúrigás eléréssel érkezik BSV, Nagy Bogi kombója, Always Be Mine. Itt a kedvenc rádiótokban, tudjátok.

0: életben. Pénzközlekedés.
1: Kellemes reggelt és óvatos vezetést egész napra. Árpi vagyok, érkeztem az infókkal. Váltakozó irányú forgalom nehezíti a haladást a harmadik kerületben Budán, a Czete János közben. Erre autóztok, ez az info mindenképpen hasznos. Jön Ryan Castro, Capo Gangsta és a spanyol szuperdal La Villa. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddie, Skilly Bank, Shanxié közöse és a Shake It To The Max remix. Itt a 96.4 Beast FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Először dobott vissza törvénymódosítást az államfő, visszaélnek a máltai nevével, megtartják az erőművek éjszakáját, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem írta alá a köztársasági elnök az egészségügyi törvénymódosítást, visszaküldte azt az országgyűlésnek megfontolásra. Baka András kifogásolja, hogy az előírások korlátoznák a szakmai kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Szerinte erről a kamaráknak saját hatáskörben kellene dönteniük. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, mérlegelik a köztársasági elnök észrevételeit. Felmentették az adóhatóság bűnügyi főigazgatóságának két vezetőjét. Mai hatállyal távozik a NAV-tól Domokos Ferenc dandártábornok és helyettese Szűcs Gábor László ezredes. A jogszabály szerint a megbízás indoklás nélkül visszavonható. Csalók trükköznek a máltai szeretetszolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a lakhatási programjukban résztvevő családokat, magukat a szeretetszolgálat képviselőinek kiadva. Kikérdezik az ajtót nyitókat és iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek tőlük, majd azokról felvételeket készítenek. Arra figyelmeztet a karitatív szervezet, hogy a lakosság mindig kérje a máltai igazolványt, mielőtt ismeretleneket enged be. Megtartják az erőművek éjszakáját. Idén több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. A szakemberek vezetéseket tartanak az érdeklődőknek, megismertetve az energiatermelés és eloszlás folyamatait az áram, hő, ivóvíz vagy földgáz szolgáltatóknál. A programra ma még lehet regisztrálni. Tegnap lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól, hangsúlyozta az élő környezetért.

0: felelős minisztérium bejegyzésében, Kőrösi Levente államtitkár.
1: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg.
0: Míg Európa nyugati részét viharos széllel és kiadós esőzéssel kísért hidegfront érte el, addig a Kárpát-medencében továbbra is az ilyenkor megszokottnál melegebb, derűs őszi idő uralkodik. Budapesten és térségében folytatódik a napos idő, a vénasszonyok nyara egész héten kitart, holnap is jó részt derűs lesz az ég felettünk, 22 és 27 fok között alakulnak a maximumok. Szombaton is száraz idő várható, vasárnap akár 28 fokig is melegszik majd a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM. You know the body of God.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper csütörtököt és dinamikus napot mindenkinek. Jön egy jó hazai, VG Rézműves közösse, várj meg!

Szati Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Facebook és Insta, Bass FM Hungary, úgyhogy kukkoljatok be. A Desperado albumon kapott helyet a következő dal, 2022. októberében jelent meg, videóklippel együtt. A témája az önerőből való érvényesülésről szól, illetőleg az, hogy hogy valósítják meg munkat sikeresen, és hogy ki mennyire irigy rájuk. Illetőleg hát szóba kerül a női testrész egy bizonyos része, elmondják erről is a véleményüket. Jön Des Azeri a közöse, Papa, itt a Bass FM-en.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: Nekem nagyon-nagyon szimpatikus az a lokál patriotizmus, ami egyébként a klipben is látható, meg a klip alatti kiírásban is, vagyis ölelés minden otthoninak. Mezőzombor for főváros 25. május 15-én droppolt, folyamatos növekedés mellett a 11 milliós ligában focizik, több mint 41 ezer like, nyilván ez természetesen ugyanúgy folyamatosan növekszik, és 150 ezer feliratkozóval bír Jude Law, érkezik tőle a sötét, itt a 96.4 Beats FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Középpontban a merák elleni küzdelem. Módosul a vármegyék elnevezése. Készülődnek a nemzeti vágtalovasai. A mikrofonnál Gál Ildikó. Ma van a merák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
2: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik, ezeknek a száma enyhén emelkedik, és sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között. Van, de ez a szám stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyíthatott.
1: Döntött a bíróság Sezták Miklós korábbi miniszter ügyében. Elrendelte a KDNP-s országgyűlési képviselő letartóztatását 30 napra. Hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Közben Hankó Balázs letartóztatását is indítványozta az ügyészség. A volt minisztert az NKA ügy miatt ki. A héten mindketten úgy nyilatkoztak, nem követtek el bűncselekményt, a Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. Megye helyett vármegye, főispán helyett pedig kormány megbízott. Az elnevezések visszaállításáról szóló alaptörvénymódosítást nyáron fogadta el a parlament. A rendelkezés a közigazgatásban is változásokat hoz, az elnevezések fokozatosan módosulnak majd. Az ügyintézésekben nem lesz változás, és a személyes okmányokat sem kell cserélni a megyék visszatérése miatt. Hétvégén újra nyeregbe pattannak Szilvásváradon. Ismét megrendezik a nemzeti vágtát a Lipicai Lovas Központban, ahol a felnőttek mellett kishuszárok és huszár gyerekek is megmérettetik magukat. Emellett hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is lesz. A kétnapos programot lovas bemutatók, történelmi csata jelenet és felvonulás színesíti. A felnőttek döntője vasárnap délután kezdődik. Ingyen bubizhatnak a Budapest góbérletesek. A BKK applikációjában vásárolt, legalább 30 napos, érvényes bérlettel rendelkezők havonta 10 félórás díjmentes molbubi utazásra jogosító kupont igényelhetnek. Ezeket e-mailben kapják meg az érintettek. Folytatódik a napos idő, legfeljebb kevés felhő lehet csak az égen. Eső nem érkezik. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt marad. 24-25 fok körüli értéket mérhetünk délután. Holnap is jó részt derűs lesz az ég felettünk. 22 és 27 fok között alakulnak a maximumok. Szombaton is száraz idő várható, csak az Alpok alján fordulhatnak elő élénk széllökések. Vasárnap a hűvös reggelt követően akár 28 fokig is melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Telefon, Viber, 0620-96-4-99-99. Ide tudtok üzenni, illetőleg tudtok írni. 2023. szeptember 22-én droppolt, és idegbe rakta a konkurenciát, hiszen a Spotify-on már átlépte az 1 milliárd lejátszást és streamet. Érkezik Doja Cat, Agora Hills.

a legnagyobb tereket teszik rád. Mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem. Bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi, de

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Nehéz közlekedés.
1: Kellemes napot mindenkinek, és balesetmentes vezetést. Árpi vagyok, érkeztem az infókkal hozzá. Tart még a lezárás a 13. kerületben, a Petneházi utcában. Ha elautóztok, ez fontos. Illetőleg sávlezárás nehezíti a haladást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Ha épp itt haladtok, ez az info is mindenképpen jól jön. Érkezik a Latin Trio, Nati Natasha, Nando Boom, Dimelo Flow 3-asa, és érkezik a Dembo, úgyhogy popsirázásra felkészülni. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Lesz itt majd ISM a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez

0: ez a mi jövünk.
1: Kattanj ránk!
2: Kattanj ránk!
1: 96.4
2: Bass
1: FM.
2: Bass FM.
1: Rap,
2: hip-hop,
1: R&B.
2: Pesten kívül is.
1: bassfm.hu.
3: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppant, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a durma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy átmaguknál nem tartanak.

Érkezik egy jó kis amerikai posse track, a Főkolompos Future. A zene mellett azért a családra is fordít figyelmet és nagy fókuszt, ugyanis 7 gyermeke van. Egyébként 83. november 20-án született, és újra-újra kezdi megtalálni önmagát, illetőleg a slágereket. Érkezik Future Metro Boomin Travis Scott Playboy Cardi 4-ese, és a nagy sikerű Type Shit itt a kedvenc rádiótokban.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
5: Megszámolják a kutyákat, új korszak kezdődik a teknél, gondolt a papagáj eledelekkel. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Kezdődik a kutyák összeírása Budapesten. Az app tartóknak kell adatot szolgáltatniuk több városrészben. A 7. és 8. kerületben mától kezdődik a munka, de sorra kerül a 6., a 3. és a 15., valamint a 13. kerület is. Az összesítés keretében minden 4 lábúról külön adatlapot szükséges kitölteni, akkor is, ha a gazda korábban már megtette ezt. Aki elmulasztja a teljesítést, az akár 150 000 forintos bírságra is számíthat. Mától az ORFK irányítja a teket. A terror elhárítási központ önálló rendvédelmi szervezetként tehát megszűnik. Az országgyűlési őrség korábbi formájában szintén nem működik tovább. A személyvédelmi feladatait a TEK, az országház és más épületek, intézmények védelmét pedig a készenléti rendőrség veszi át. Változatlan az üzemanyagár itthon. Egy hetes stagnálás van a kutakon. A holtankoljak.hu információi szerint a 95-ös benzin átlagára 636 forint literenként, a gázolajért pedig átlagosan 709 forintot kérnek a kutakon, annak ellenére, hogy jelentős mozgás van a világpiacon. Gorcső alatt a papagáj eledelek. A Nébih a Magyarországon forgalmazott, hullámos papagájoknak szánt termékekből 19-et ellenőrzött, és mindegyiket biztonságosnak, valamint minőségileg megfelelőnek talált. Mindössze 4 áruval volt gond, ezeknek a címkéjén találtak kisebb hiányosságokat. A gyártóikat ezután felszólították a hibák kijavítására. Ma van az idősek világnapja. Ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy ezen korosztály valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében és a segítség időben történő megszervezésében mutatkozik meg, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
6: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltik a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem bennem maradjanak, és aktívan maradjanak benne.

0: be.
1: Míg Európa nyugati részét viharos széllel és kiadós esőzéssel kísért hidegfront érte el, addig a Kárpát-medencében továbbra is az ilyenkor megszokottnál melegebb, derűs őszi idő uralkodik. Budapesten és térségében folytatódik a napos idő, a vénasszonyok nyara egész héten kitart, holnap is jó részt derűs lesz az ég felettünk, 22 és 27 fok között alakulnak a maximumok. Szombaton is száraz idő várható, vasárnap akár 28 fokig is melegszik majd a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper csütörtöket és dinamikus napot mindenkinek. A mikrofonnál Árpi, magyar vonal, új vonal, érkezik Manuel és a zombi.

A bácsa sem hiszem, hogy jeles kapott szorgalomból és magatartásból. A 92-es ikonikus világslágerét úgy írta, hogy éppen googolt a kaptárban, úgyhogy volt ideje gondolkodni, meg ihletet meríteni, na de azért nem követendő példa. Érkezik tehát a legendás Snow és a Super Informer. Itt a 96.4 Bass FM-en a régi zenék szerelmesei, Csumá.

glam, rap, hip-hop, R&B. Megyünk tovább, méghozzá ismételten hazai hullámokon érkezik nálunk Diaz Menta, és a mára már filozófikus hangzás és mélység, jön a méreg. Hiába

Az évszám 2005, az album címe Eminem Certain Call The Hits, ez egy válogatás album, és ezen kapott társszerepet a sejmes hangú Nate Dogg, aki egyébként sajnos már nincs köztünk. Egészen pontosan a dal a 6. helyig jutott a Billboard Hot 100 listáján, és Grammy-díjra is elölték a legjobb rap és együttműködés kategóriában 2007-ben, úgyhogy ezzel a szuper dallal búcsúzom mára. Holnap reggel 6 és 10 között várok mindenkit tengermény szeretettel, a mikrofonnál Árpi volt, nektek hatalmas pacsi.

0: Érkezik egy jó hazai kollab. 2025. november 29-én látott napvilágot a világhálón. Jön Pifu Marics Peti közöse.
1: És a Schwindler.
0: Itt a 96 Nébi Szefemen.
2: Itt egyetüttök egy csapásra. Mindig tilosban jártod a DNA Schwindler.
3: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: SF Rocky. A Don't Be Dumb Tour.

0: igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
1: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aqua Protect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
2: Mindigszáraz.hu.
3: Mindigszáraz.hu.
4: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
5: Reklámot hallottak. 96.4 Biz FM. Hírek.
6: Először küldött vissza törvénymódosítást az államfő, trükköznek a Máltai Szeretetszolgálat nevével. Erőművekbe látogathatunk, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem írta alá a köztársasági elnök az egészségügyi törvénymódosítást. Visszaküldte azt az országgyűlésnek megfontolásra. Baka András kifogásolja, hogy az előírások korlátoznák a szakmai kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Szerinte erről a kamaráknak saját hatáskörben kellene dönteniük. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, mérlegelik a köztársasági elnök észrevételeit. Felmentették az adóhatóság bűnügyi főigazgatóságának két vezetőjét. Mai hatállyal távozik a NAV-tól Domokos Ferenc dandártábornok és helyettese Szűcs Gábor László ezredes. A jogszabály szerint a megbízás indoklás nélkül visszavonható. Csalók trükköznek a Máltai Szeretetszolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a lakhatási programjukban résztvevő családokat, magukat a szeretetszolgálat képviselőinek kiadva. Kikérdezik az ajtót nyitókat és iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek tőlük, majd azokról felvételeket készítenek. Arra figyelmeztet a karitatív szervezet, hogy a lakosság mindig kérje a máltais igazolványt, mielőtt ismeretleneket enged be. Megtartják az erőművek éjszakáját. Idén több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. A szakemberek vezetéseket tartanak az érdeklődőknek, megismertetve az energiatermelés és eloszlás folyamatait az áram, hő, ivóvíz vagy földgáz szolgáltatóknál. A programra ma még lehet regisztrálni. Tegnap lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól, hangsúlyozta az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente államtitkár.
7: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik

0: Ugyan ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg.
1: Míg Európa nyugati részét viharos széllel és kiadós esőzéssel kísért hidegfront érte el, addig a Kárpát-medencében továbbra is az ilyenkor megszokottnál melegebb, derűs őszi idő uralkodik. Budapesten és térségében folytatódik a napos idő, a vénasszonyok nyara egész héten kitart, holnap is jó részt derűs lesz az ég felettünk, 22 és 27 fok között alakulnak a maximumok. Szombaton is száraz idő várható, vasárnap akár 28 fokig is melegszik majd a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én Faragó Janka vagyok, és bontsuk meg együtt ezt az októberi hónapot, kell valami, ami megadja a kezdő lökést, Para Tyler és Pusha Stars.

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: Hey!

Oyeke, dama, oyeke, cello, oyeke, oyeke.

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.1 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B, Tomi is benne, megyünk tovább, aki külön sztorit szentelt ennek a refrénnek, mármint az élet írta, a saját állítása szerint egy kicsit túltolta a füvet, teljesen kiütötte magát, és aztán egyszer csak beugrott neki a fényesség, hogy I'm a million dollar baby. A srác szerint akkor még egyáltalán nem gondolta volna, hogy ebből valaha is láger lesz, azóta pedig már nem egyszer vidította fel a bészes kedvünket, ugye? Toljátok rá, hogy

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B érkezik a La Villa, ami nem egy random buli hely neve valahol a Blaha Lujza téren, hanem Ryan Castro konkrétan saját villája. Már is érdekesebb a sztori, és valljuk be, van akinek házi bulija van, más pedig saját dalt ír róla. A jó hír, hogy itt a Bass-en kaptatok meghívót. Kabar!

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: A szerelőkészletetek legképességesebb eleme. Mi vagyunk a következő órában is. Gyertek ránk, érkezik Drúdló a sötéttel.
2: Mikor a sötét a szál, a szíle fáj.
0: Műsorajánló.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Beast Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: SF Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky. Október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
2: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: 96.1 Bass FM, Repipap R&B, a cím már elég nagy önbizalomról árulkodik Belánónál. Ő nem véletlenül nyúlt ehhez, hiszen a dalban pont azt a karaktert hozza, aki akkor is főszereplőnek érzi magát, amikor senki nem kérte fel rá. Hát ad nekünk belőle egy kicsit, itt a Bass-en.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Bass FM, Repipep R&B, aztán Post Malone-nak sem kell a szomszédba menni a milliókat érő minimalizmusáért. Egyetlen szó a refrén.

96.1 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B, Kákevindal a pont az, amitől egy rossz döntés is hirtelen életérzésnek tűnik, nagyon erős abban, hogy úgy adja elő a jóban az úgy életérzést, mint hogyha külön tudomány lenne.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, persze bebiztosíthatjuk magunkat, akár az értéktárgyainkat is, köthetünk rá ilyen-olyan szerződéseket, de amikor az érzelmeinkről van szó, és úgy válunk kiszolgáltatottá, akkor még utólag is nehéz visszakeresni, hogy melyik volt az a pont, ahol szerződést kellett volna írni. Erről jön Manuel és Morjon ez dala a Voodoo.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: A határ velünk a csillagos ég, úgyhogy üljünk rá azokra a rakétákra. A Faragó Janka vagyok, és beindulunk Vézsével részművessel. Itt lesz a Várj meg!
2: Várj meg, ne siess, kérlek, várj meg!
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: SF Rocky. A Don't Be Dumb turné

0: igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik az a Bossman Blue, aki már csak a mostani dalából is ítélve inkább a cselekedetek embere. Rázni kell, nem pedig magyarázkodni. Shake the test!

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, diazismenta azokat a toxikológiai eseteket tárja elénk, amihez lehet, hogy nem is kell 5 perc. Itt a méreg.

0: of the prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. BaseFM.hu.
2: Csak épp annak itkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip-Hop, R&B, Karol G és Nicki Minaj elhozzák a Tuszát, ami ugye a kolumbiai szlengben nagyjából annyit jelent, amikor valaki képtelen túltani magát az exén, és hogy mennyire komoly, hát képzeljétek el, hogy külön szavuk van arra, amire még csak annyit mondunk, hogy jól vagyok. Majd 3 perc múlva megnézi mindenki az exe profilját. Itt a Bass-en, remélem mindenki Tuszá. ¿Qué
1: pasa contigo? Dímelo.

0: FM 96.4 Beast FM.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: SF Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky. Október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bész FM, Rap Hip Hop R&B, Betonfidala pont úgy építkezik, mint egy random iszogatós este, pedig neki nincs is generál kivitelezője. Az elején csak bedobjuk, hogy mizó a munkában, aztán kiderül, hogy mindenkinek van valami extra traumája a dohányból.

96.1 Bész FM, Rap Hip Hop R&B, Jóka, szükségem van rád üzik, de hogyha a hajnal háromkor küldöd a lánynak, akivel tegnap előtt randiztál, akkor abban lehet, hogy nem lesz béke Nobel-díj.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Mikor egy olyan jó kiadós koncerten vagyok, akkor általában utána lezuhanyzok. Más pedig összerak egy dalt hazafelé az úton. Ez a más, Travis Scott. A dal pedig itt a Bass-en, a Farbe.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik Betonhoffi dala, amiben nagyon különleges a refrén előtti kiállás, mint megoldás. Ajánlom a figyelmetekbe, tegyétek oda a hangerőt, hogy pop.

0: kategóriák ezeken túlmutató.
1: Citra meg gang!
2: Rap, hip-hop,
3: R&B.
2: 96.4 BFM.

0: 96.4. Base FM. Rap. Hip-hop.
1: Térben, időben és itt a Base-en ennyi fért ma bele nekünk együtt közösen. Kösz, hogy voltatok, engem Faragó Jankának hívnak, átadom a helyzetet Breda Biának, és érkezik Pifu, Maris, Peti a Schwindlerrel.
2: Itt egy tüdök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aqua Protect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
2: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
0: SF Rocky, a Don't Be Dumb turné

0: Az igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
1: Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, a menőbbnél menőbb beateket pörgetem. Egy Grammy díjas dallal megyünk tovább, ami Lil Durk és J. Cole közöse, All My Life, a Bassen.

0: Rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Ne felejtjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a beatsfm.hu-n. Hogy ne maradjatok le az olyan menő trackekről, mint mondta Jordan, This is how we do it zenéje. Itt a 96.4

96.7 FM Rap Hip Hop R&B. Menő fitjei vannak KSI-nak is. Dolgozott együtt például Anne-Marie-val vagy Craig Daviddel, illetve Trippie Reddel is. Érkezem most az utóbbival közös Tikovit a 96.4-en.

0: 98.4 BFM, Rap, Hip Hop, R&B, Post Malone és Quavo közös a Congratulations szólt az elmúlt pár percben, és azt hiszem, hogy tudom még egy kicsit emelni a tétet. Érkezik Tupac az All Eyes on Me-vel. Hangot fel a 98.4 BFM-en.
1: Big Sight, New.

96.4 FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ebben az órában is hozom majd a menő beateket, most például Glorillától a Jeglót,

96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-964-9999-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Érkezik a Valmar Tomival. Ez a Valencia, a Beats-en.

94 Bass FM Rap, Hip Hop, R&B. Gratulálunk Shinsa-nak, aki három kategóriában is nyert a Karibi Zenei Díját adó gálán. Ő lett az év legjobb női előadó művésze, dancehall kategóriában. Pörögtől le a Boss Up, a 94 Bass FM.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Újabb álma vált valóra a megöntészte Lionnak, ugyanis ő lesz a fellépő a Victoria's Secret Fashion Show-n október 18-án. Izgatottan várjuk, érkezik most ő Glorillával közösen, ez a Wannabe, a BSFM.

magam, nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nízse a kepsen, te falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Polo G-vel és az egyik legnagyobb zenéjével, a Rapstarral megyünk tovább. Itt a 96.4

0: Ne állj meg, a zene sem fog.
1: Rap,
0: hip-hop,
2: R&B,
0: éjjel-nappal.

96.4 Beast FM, rap, hip-hop, R&B. Szerintem az egyik legjobb választás, hogyha tévéműsorokhoz, díjátadó gálákhoz Snoop Doggot választják a műsorvezetőnek. Az MTV is így tett, pár napja ő volt a VMA-nek a házigazdája. Vicces, jó fej, profi. Érkezik a The Next Epizód, tőle is Dr. Dre-től.

haragudj rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

0: Vízközlekedés.
1: 96.4 Bass FM-re, hip-hop, R&B. Zozo írta meg nekünk, hogy a 7. kerületben beállt a Baross tér, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót, mindenkinek kitartást kívánok, aki éppen dugóban ül. Érkezik Curtis és Széles Iza, ez az utolsó falat a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Minden kapcsolatban vannak hullámvölgyek, fentek, lentek. Van, amikor olyan kérdések alakulnak ki bennünk, hogy megkérdeznénk a másiktól, hogy szeretsz-e úgy tényleg igazán. T. Dani ezt teszi, meghallgatjuk tőle ezt a zenét a 96.4 BFM-en.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Azonnal folytatjuk. A következő órában is lesznek majd menő hazai zenék. Az óraindító például Jude Law-tól a Sötét lesz. Itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
3: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: SF Rocky a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hip-hop, R&B. Éjjel-nappal 96.4 Base FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Pénzközlekedés.
1: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop, R&B. Torlódás van a 13. kerületben a Róbert Károly körúton, úgyhogy ha tehetitek, kerüljétek el. Manueltől pörög a doktor, a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Bongor nem sokára turnéra indul, aminek az lesz a neve, hogy Extázis. Sok menőállomása lesz, fellép majd például Zalaegerszegben, Szegeden, Pécset. Érkezik most tőle az oxigénhiány, itt a BFM.

96.7 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Roli szeretne egy pogány induló zenét. Mit szólsz az Ez jönhöz, amiben ő, BG, Kretz és Jonathan Memphis is hallható? Pörgetem is a

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Nagyon szuper és különleges nap van a számomra ma, ugyanis képzeljétek, hogy édesapukám ma ünnepli a 70. születésnapját, úgyhogy szeretném minden a stúdióból is felköszönteni őt, nem sokára találkozom majd vele. Pörögjön neki DMX-től a Rough Riders Anthem, a 96.4

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az Éterben, de most elköszönök, mert Revolution beköszön. A Bossappal indít, Sinszától. Itt a Beats FM.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
2: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: SF Rocky, a Don't Be Dumb Tour.

0: igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: yeke, dama, o yeke, cello, o yeke, jowo, o yeke, o yeke, o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly you, you understand?
2: Közlekedés.
3: Én pedig Revolution vagyok, lezárt útszakasz a 13. kerületben, méghozzá Párkány utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább, Diaz és Menta Méreg című közös kollabdalával, itt a kedvenc rádiótokban a 964 Bass FM-en.
2: Dugó, baleset, 0620 964 99 99. Hiába.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bizony nem kisebb megtiszteltetésben lehetett Docseketnek része, amikor is felkérték, hogy írjon az Elvis című filmezett kiváló dalt. Ez volt a Vegas, most pedig gurulunk is tovább magyar vizeken. Érkezik a folytatásban Dash és Young Fly nyári slágere, az Oh Mama, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en, ezzel megyünk tovább.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Old school, new school, rap, hip-hop, okay. R&B. 96.4 Bass FM.
2: Rockstar vagyok, ez az élet menetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel.

96.1 Beast FM, Refif, a Power NBA Revolution vagyok. Rich Homie One és Problem World Through című dala után pedig magyar vizekre vezünk. Jön egy Mester 4-es, kettő darab páros. Érkeznek a fiatalok, jönnek Bruno és Pakék, illetve Valmárék, és közös daluk a Baby, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban. A 96.1 Beast FM-en ezzel megyünk tovább. Na gyerünk!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

El kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól, amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés, nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: 96.4 Peace FM. Run.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a harmadik kerületben, méghozzá a Folyóka utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Morionesszel. Tőle is szóljon ez az Ára című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: 96 Beats FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Snoop Dogg és barátai után pedig éljenek sokáig a szerelmesek. Azt gondolom, a következő dalra össze is lehet bújni egy kicsit. Jönnek BSV-k, akik kollaboráltak Nagy Bogival, és lerakták ezt a szuper slágert nekünk. Jön Always Be Mine című daluk itt a Beats FM-en.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, Post Malone Wow című slágere után pedig Azáriával és Dessel megyünk tovább, és érkezik első nagy közös slágerük, aminek a címe Rét. Ez jön itt a Beats FM-en, nagy erőnk! Most már mi

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább egy nagyon-nagyon szuper magyar kollabbal. Érkezik a folytatásban VZ és Részműves Várj meg című dala. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
2: Várj meg, ne siess kérlek, várj meg. Ne jársz az eszedet, tűj hozzám. Valamikor már szólj hozzám.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: ASAP Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky. Október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
4: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen,

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, nincs megállás, gyertek velem egészen este 10-ig. BZ és Részműves, Várj meg című slágere után pedig Docsa ketten megyünk tovább. Tőle is érkezik egy korábbi dala, az Agora Hills. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en, ezzel megyünk tovább.

0: New School, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Bass FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Hey yo, what's up? This is Eminem.
2: Rap.
3: Hip hop. R&B. 96.4 Kiss FM.
4: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Jude Law Sötét című slágere után egy ikonikus dallal megyünk tovább, mondhatni old school-al, illetve klasszikkal. Jönnek Sugar Hill Gangék, tőlük is pörög 100%-os hangerővel a Rapper's Delight. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Beats FM-en. Na gyerünk!

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Mivel többen is kértétek, akkor slágergyáros riadót hirdetek. Jön Dash, Youngfly és Azaria, ez pedig Tip Tip című dalok itt a Bass FM-en. Nagy erőnk!

nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem.

Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4

0: tudtam járni.
1: 96. BSFM, Rap, Hip-Hop, R&B. Van egy dolog, amit sajnos nem tudunk megállítani, bár néha küzdünk ellene. Ez nem más, mint az idő. Kis Kevin és Marics Peti pontosan előre írt egy dalt. Jön, elszáll az idő című dalok itt a BSFM-en.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 94 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. Dash és Youngfly Omama című slágere után pedig Will.i.am-mel és Tabuval, az egykori Black Eyed Peas tagokkal megyünk tovább, és feldolgozták Santana Maria Maria című számát, és ebből lett az East LA. Most ezzel megyünk tovább itt a Bass FM-en.
1: It's 32-52. It's LASC, fool. I'm here with my room.

96.4 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B. Tídenivel és Szakács Gergővel megyünk tovább, akiknek a közös dalát a ponyveregény ihlette, ilyen is lett a videoklipjük, jön az Életem című daluk itt a Beast FM-en.

96.4 BFM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok, Western hangulat következik, de talán idézhetnék is a dalból, hogy szőke, mint a jó, gonosz, mint a rossz, csúfabb, mint a csúf, ez Zoli. Hát azért annyira szerencsére nem csúf. Érkezik Gangsta Zoli és a Kártel, tőlük is ikonikus daluk, a jó, a rossz és a Kártel. Itt a kedvenc rádiótokban, a BFM-en, na gyerünk!

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Bitty Bandit, a Bina Biszki csempész, sose tudod, hogy ki van vele.

állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Bass FM.

96.1 Biz FM, Rap Hip Hop R&B, zárul már a Revolution munkatára, Eve és Gwen Stefani ikonikus dala Let Me Blow Your Mind után egy kiváló magyar hip-hop csapattal, ők nem más, mint gyerekkori barátaim a hősök, tőlük is szóljon Maradok Benn című slágerük, ezzel búcsúzom ma estére tőletek, ne feledjétek, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Biz FM-en, jó éjszakát, sziasztok!

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Rap, hip-hop, R&B. Egész nap megállás nélkül.
2: Ladies and gentlemen,
1: ez a 96.4 Bass FM.
3: Bass FM. Kevin.

96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: 96.4 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: Hey!

teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemét, stici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérült Jane. Ha bekerülsz a sétre, hogy nyisd a gácsit, egy

a legnagyobb tereket teszik rád. Mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztet, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi. De

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lesz. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a poszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

0: 96.4.
1: Base FM.
0: Base FM. Party Mix. Base FM. Party Mix.
2: Jó. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 Base FM.
1: Csokiban a kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.